0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, kellemes idő várható. 22 éve csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Megtalálták Senki tanár úr eltűnt Oscar szobrát. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszterek döntései, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. 22 évvel ezelőtt 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor az EU tagja. Az évforduló alkalmából Orbán Anita, a leendő külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a múlt hónapban tartott országgyűlési választáson a magyar emberek a rendszerváltás mellett arra is igent mondtak, hogy Magyarország helye Európában, az Európai Unióban, a NATO szövetségi rendszerében van. Lemondott a Hunren kutatóhálózat nemzetközi tudományos tanácsadó testületének tagságáról Lovász László, közölte a HVG. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőinek az utóbbi időben tett kijelentéseivel. A többi közt a kutatóhálózat jövőjéről, illetve a kritikákat megfogalmazó főigazgatókat ért vádak miatt alakult ki nézeteltérés a matematikus és a vezetőség között. A volt Pest Erzsébeti öntörében működik ezentúl a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza. A több mint 100 éves csarnokot felújították, kicserélték a tetőt, az épületben a modern kor elvárásainak megfelelő oktatási és kutatási helyiségeket alakítottak ki. A több mint 600 millió forint értékű beruházást az állam és az Európai Unió is támogatta. Lezuhant egy kis repülőgép Texasban. A balesetben a fedélzeten tartózkodó 5 ember meghalt. A beszámolók szerint a jármű nagy sebességgel haladt, amikor a földbe csapódott. A szövetségi légügyi hivatal és a helyi közlekedési hatóság vizsgálatot indított az ügyben. Megtalálták Pavel Talakin orosz filmrendező Oscar-díját, melyet a Senki tanár úr Putyin ellen című dokumentumfilmért kapott. A Lufthansa német légitársaság közölte, ha csaknem 4 kg-os díj náluk van Frankfurtban, és mielőbb visszaadják tulajdonosának, akitől elnézést kérnek. Az Oscar-díjat a New York-i John F. Kennedy reptérbiztonsági szolgálata nem engedte a fedélzetre vinni a rendező kézipodgyászában, mert fegyverként is használhatónak ítélték. Amikor azonban csütörtökön Németországban landolt a járat, a rakodótérbe vitt csomagot nem találták. Többnyire napos idő várható szombaton is, eső nem lesz, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hajnali 0 plusz 6 fok után délután 19-24 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: mellette szól. Rio FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt. Egy út.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, kellemes idő várható. Visszaállítja a szülészorvos választás lehetőségét a Tisza kormány. Idén 130 fát ültetett a 130 éves Vígszínház társulata. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása. Kiemelten fontos az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszteri döntések, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire, így a kormányfőre is vonatkoznak majd. Egyúttal közölte azt is, hogy miután sógorát, Mellétei Barna Mártont kérte fel igazságügyi miniszternek, ezért húga felfüggeszti bírói tevékenységét. Elmondta, hogy az új országgyűlés megalakulását követően elsők között a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvény benyújtását tervezik. 22 évvel ezelőtt 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor EU tag. Az évforduló alkalmából Orbán Anita leendő külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a múlt hónapban tartott országgyűlési választáson a magyar emberek a rendszerváltás mellett arra is igen mondtak, hogy Magyarország helye Európában, az Európai Unióban, a NATO szövetségi rendszerében van. A hamarosan megalakuló Tisza kormány visszaállítja a szülészorvos választás lehetőségét, biztosítja az emberséges szülészeti ellátásokat, valamint hatékony meddőségi kezeléseket vezet be, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István. A leendő gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, hogy a munka és a család egyensúlyának helyreállítása érdekében támogatják majd a családbarát munkahelyeket, valamint a nemek közötti bérszakadék felszámolására törekednek. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, hogy a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Vígszínház igazgatója. Rudolf Péter a teátrum fennállásának 130. évfordulója alkalmából tartott tájékoztatóján elmondta, 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az első között mutatják be Ifja Vigyánszky Attila 4-6 című, a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller Két hétfő emléke című tragikomédiáját. A hagyománynak megfelelően a társulati tagok 130 facsemetét ültettek el a Népligetben. Többnyire napos idő várható, szombaton is eső nem lesz, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hajnali 0+6 fok után délután 19-24 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos kellemes idő várható. 22 éve csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Megtalálták Senki tanár úr eltűnt Oscar szobrát. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszterek döntései, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. 22 évvel ezelőtt 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor az EU tagja. Az évforduló alkalmából Orbán Anita, a leendő külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a múlt hónapban tartott országgyűlési választáson a magyar emberek a rendszerváltás mellett arra is igent mondtak, hogy Magyarország helye Európában, az Európai Unióban, a NATO szövetségi rendszerében van. Lemondott a Hunren kutatóhálózat nemzetközi tudományos tanácsadó testületének tagságáról Lovász László, közölte a HVG. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőinek az utóbbi időben tett kijelentéseivel. A többi közt a kutatóhálózat jövőjéről, illetve a kritikákat megfogalmazó főigazgatókat ért vádak miatt alakult ki nézeteltérés a matematikus és a vezetőség között. A volt Pest Erzsébeti öntörében működik ezentúl a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza. A több mint 100 éves csarnokot felújították, kicserélték a tetőt, az épületben a modern kor elvárásainak megfelelő oktatási és kutatási helyiségeket alakítottak ki. A több mint 600 millió forint értékű beruházást az állam és az Európai Unió is támogatta. Lezuhant egy kis repülőgép Texasban. A balesetben a fedélzeten tartózkodó 5 ember meghalt. A beszámolók szerint a jármű nagy sebességgel haladt, amikor a földbe csapódott. A Szövetségi Légügyi Hivatal és a Helyi Közlekedési Hatóság vizsgálatot indított az ügyben. Megtalálták Pavel Talakin orosz filmrendező Oscar-díját, melyet a Senki tanár úr Putyin ellen című dokumentumfilmért kapott. A Lufthansa német légitársaság közölte, a csaknem 4 kg-os díj náluk van Frankfurtban, és mielőbb visszaadják tulajdonosának, akitől elnézést kérnek. Az Oscar-díjat a New York-i John F. Kennedy reptérbiztonsági szolgálata nem engedte a fedélzetre vinni a rendező kézipodgyászában, mert fegyverként is használhatónak ítélték. Amikor azonban csütörtökön Németországban landolt a járat, a rakodótérbe vitt csomagot nem találták. Többnyire napos idő várható szombaton, és eső nem lesz. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hajnali 0+6 fok után délután 19-24 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

hétvégi zeneturmix. Merüljön el a zene varázsában a hétvégi zeneturmix-al. Minden szombat és vasárnap 18 órától.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre mennénk,

0: remegni a félek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam.
1: Hogy elmúlt az élet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, kellemes idő várható. Visszaállítja a szülészorvos választás lehetőségét a Tisza kormány. Idén 130 fát ültetett a 130 éves Vígszínház társulata. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása. Kiemelten fontos az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszteri döntések, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire, így a kormányfőre is vonatkoznak majd. Egyúttal közölte azt is, hogy miután sógorát, Mellétei Barna Mártont kérte fel igazságügyi miniszternek, ezért húga felfüggeszti bírói tevékenységét. Elmondta, hogy az új országgyűlés megalakulását követően elsők között a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvény benyújtását tervezik. 22 évvel ezelőtt 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor EU tag. Az évforduló alkalmából Orbán Anita leendő külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a múlt hónapban tartott országgyűlési választáson a magyar emberek a rendszerváltás mellett arra is igen mondtak, hogy Magyarország helye Európában, az Európai Unióban, a NATO szövetségi rendszerében van. A hamarosan megalakuló Tisza kormány visszaállítja a szülészorvos választás lehetőségét, biztosítja az emberséges szülészeti ellátásokat, valamint hatékony meddőségi kezeléseket vezet be, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István. A leendő gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, hogy a munka és a család egyensúlyának helyreállítása érdekében támogatják majd a családbarát munkahelyeket, valamint a nemek közötti bérszakadék felszámolására törekednek. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, hogy a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Vígszínház igazgatója. Rudolf Péter a teátrum fennállásának 130. évfordulója alkalmából tartott tájékoztatóján elmondta, 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az első között mutatják be Ifja Vigyánszky Attila 4-6 című, a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller Két hétfő emléke című tragikomédiáját. A hagyománynak megfelelően a társulati tagok 130 facsemetét ültettek el a Népligetben. Többnyire napos idő várható, szombaton is eső nem lesz, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hajnali 0+6 fok után délután 19-24 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Fény, az élet kéke gén veled, érett képregényben élek én.
2: A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz.
1: Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen.
2: Legyen szín a szürkületben, engedi az aurát,
1: ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva élek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyodból élek.

0: 97.7 Trio FM. Mellett szól.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember, hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Jogerőssé vált a parlamenti választások eredménye, visszaállítja a szülészorvos választás lehetőségét a Tisza kormány. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hosszú távú és mélyreható hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a Hormuzi szorosnál, erre hívja fel a figyelmet az ENSZ. A Brent nyersolaj hordonkénti ára ingadozik, és ez kihatással lehet az inflációra és a gazdasági növekedésre is. A tárgyalások megrekedtek, de az amerikai elnök bizakodó. Magyar vállalat fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remred technológia fejlesztőit kérte fel, hogy irányítsa a Moonred nevű kutatási projektet. A misszió célja egy olyan körülbelül 300 kilós műhold fejlesztése, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen két jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, ezeket a testület elutasította. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. A hamarosan megalakuló Tisza kormány visszaállítja a szülészorvos választás lehetőségét, biztosítja az emberséges szülészeti ellátásokat, valamint hatékony meddőségi kezeléseket vezet be, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István. A leendő gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, hogy a munka és a család egyensúlyának helyreállítása érdekében támogatják majd a családbarát munkahelyeket, valamint a nemek közötti bérszakadék felszámolására törekednek. Sűrített menetrend szerint közlekednek a hosszú hétvégén az Eger-Erdő ZRT által üzemeltetett kisvasutak Felső-Tárkányban, Szilvásváradon és a Mátrában. Az elmúlt években mindhárom vonalon voltak fejlesztések, korszerűsítették a pályát, felújították a kocsikat és megújult a mozdonyvontatás is. Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten és a Tiszántúlon vannak helyenként borult tájak. A változó felhőzet mellett a tegnapihoz hasonló, többnyire napos idő várható ma is. Eső nem lesz, megélénkül helyenként megerősödik a szél. Délután 19-24 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
2: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
3: Ez volt a reklám.
4: A Jászság kedvencei éjjel-nappal.
3: Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 3-a vasárnap, a köszönetnapja a Trio FM-en.
3: 9 és 13 óra között anyák napi kívánság műsorral jelentkezünk, ahol minden dallal az édesanyákat és nagymamákat ünnepeljük.
2: Slágerek, amelyek sok-sok közös emléket idéznek, köszöntések, amelyek mosolyt csalnak, és meglepetések, amelyekre jó lesz visszagondolni.
3: Anyák napi kívánság műsor, május 3-án, vasárnap 9 és 13 óra között. Csak a Trio FM-en.
2: A dalküldők között gazdára talál a Glamour Virág és a Szivárvány Optika egy-egy ajándékutalványa.
3: Trio FM, ahol az anyák napja igazán szívhez szól.
4: Műsorunk partnerei: Téva Tüzép, az építkezők áruháza, partner az építkezésben. Szivárvány Szolárium, egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Tőrin Kft. Acélöntőde, általános gépgyártás. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. Nagykátai Gyógyfürdő és egyéb szolgáltató non-profit Kft. Napsütés és vízvarázs, Nagykátán vár a strandolás. Urban Fun Kft. Jászapáti. Ha tyúkot, kakast szeretne.
2: Anyák napi kívánság műsor május 3-án vasárnap délelőtt 9 órától itt a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Újabb vámemelést jelentett be az EU-ból származó autókra az Egyesült Államok, már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személyi és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az Egyesült Államok és az Unió között tavaly júliusban jött létre a vám megállapodás, amelynek részeként a washingtoni kabinet 15%-os illetékkel sújtotta az uniós termékeket. Az amerikai legfelsőbb bíróság februárban jogellenes eljárásra hivatkozva érvénytelenítette a Trump által kihirdetett vámrendeleteket. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a szakemberek mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a szabályokban foglaltak a gyakorlatban is érvényesüljenek. Hozzátette, az új kormány megalakulása után átfogó jelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő szemmelweis rendet, amelyhez várják a szakemberek jelentkezését. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a balatoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni vágyók több szabadidős sportolási lehetőség közül választhatnak. Játszótér, röplabdapálya, valamint pingpong asztal is található a területen. A strand körül a könnyebb megközelíthetőség érdekében egy szakaszon lebontották a régi kerítést. Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
8: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 7 óra volt pár perccel, kellemes hétvégét, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Május 2-a szombat van, indítjuk a hétvégi összeállításunkat. Én Pálinkás Zsolt vagyok, délig együtt rádióztatunk. A Zsigmondok, a Zoék és az Atanázok ünneplik ma a névnapjukat, Isten éltesse őket. Ezúton kívánok boldog névnapot ünnepeltjeinknek. Ajássák kedvenceim mellett friss információk a mai délőtt során, és tartsanak velem.
1: A hétvégi pihenés tökéletes kísérője a Trio Mozaik. Minden hétvégén itt a Trio FM-en.

0: Friss közlekedési információk a térség útjairól. Aszfaltoznak a 32-134-es jelű Jászdózsai bekötő úton, a 0-as és az 1-es kilométer szelvény közötti szakaszon. Itt mindkét irányban útszűkület van érvényben, a munkavégzés várhatóan május 7-ig tart. Közműépítés munkákat végeznek a 32-05-ös Jászárok szállás Tarnaméra összekötő út 21-es kilométer szelvényénél, Tarnaméra térségében. Mindkét irányban itt is útszűkület nehezíti a haladást. A Jász-Alsó-Szentgyörgy-Tiszasúly 32-26-os összekötő úton is dolgoznak, a 2-es kilométer szelvénynél Jász-Alsó-Szentgyörgy térségében. Itt is mindkét irányban félpályás a korlátozás.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója. Ne feledjék, május 3-án anyák napja, itt a Trio FM-en reggel 9 és délután 1 óra között egy különleges anyáknapi kívánság műsorral készülünk, ahol minden dallal és üzenettel az édesanyákat, illetve a nagymamákat, dédiket ünnepeljük. Szeretnénk, ha ez a délőtt igazán emlékezetes lenne, és ezért már most megnyitjuk a lehetőséget a dalkérésekre. Ha önök is szeretnének egy kedves lágerrel, vagy egy pár szíves szóló sorral kedveskedni, ne várjanak vasárnapig, üzeneteiket már most is elküldhetik a 30-301-2277-es SMS Viber elérhetőségünkre. Ide várjuk tehát a köszöntéseket, hogy május 3-án vasárnap reggel 9-től együtt tegyük szebbé az ünnepet itt a Trio FM-en.

Ez a Trio FM Jászberényből. Egy fontos bűnmegelőzési felhívást hozok önöknek, amelyet a Jászlenkun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság tett közzé. Újabb internetes csalási módszer terjed, amely során az elkövetők ismert webáruházak nevével élnek vissza. A módszer lényege, hogy a kiszemelt áldozatokat arról értesítik, hogy egy állítólagos nyereményjáték keretében pénzösszeget nyertek. Az úgymond nyeremény kifizetésének feltételeként pedig azonban azt kérik, hogy készítsenek fényképet a bankkártyájuk mindkét oldaláról, és küldjék el azt nekik. Kérjük önöket, hogy semmiképpen ne dőjenek be ennek a kérésnek, a bankkártya lefotózásával minden érzékeny adata, kártyaszáma, lejárati dátum és a biztonsági kód is illetéktelenek kezébe kerül. Ezek birtokában a csalók könnyen jogosultlan tranzakciókat hajtatnak végre, és komoly anyagi kárt okozhatnak önöknek. A rendőrség tanácsai, soha ne adják meg a bankkártya adataikat ismeretleneknek, ne küldjenek fényképet a kártyájukról senkinek, még akkor sem, ha az üzenet megbízható szervezettől érkezettnek tűnik. Minden esetben ellenőrizzék a megkeresés hitelességét a cég hivatalos elérhetőségein, amennyiben pedig már megadták az adatokat, haladéktalanul értesítsék a bankjukat a kártya letiltása érdekében, és tegyenek bejelentést a rendőrségen. Az online csalások elleni védekezésről további hasznos információkat találnak a kiberpajzs.hu weboldalon.

Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Sokan érezzük úgy, hogy a kertészkedés néha nem is kikapcsolódás, hanem inkább egy második műszak, amit a fűnyíró mögött vagy a locsolótömlővel a kezünkben töltünk. Bár mindannyian vágyunk a sűrű, haragos zöld pázsitra, be kell látnunk, hogy nálunk itt a Jelságban is egyre nehezebb ezt fenntartani. Az aszályos nyarak, a folyamatos tápanyag utánpótlás és a rengeteg öntözés nem csak a pénztárcánkat, de az időnket is alaposan megterheli. Éppen ezért érdemes elgondolkodni azon, amit az Agrofórum szakemberei is javasolnak. Engedjük egy kicsit a klasszikus angol gyep ideát, és válasszunk helyette talajtakaró évelőket. Ezek a növények igazi túlélők, olyan természetközeli buja látvány nyújtanak, ami sokszor sokkal izgalmasabb, mint egy tükörsimára nyílt felület. Persze fontos tudni, hogy a gyerekek foci meccsét nem ezeken fogjuk megrendezni, de a kerti ösvények mentén, a tipegők között vagy azokon a részeken, ahol a talaj gyengébb, verhetetlenek, jól bírják a taposást, és ami a legfontosabb, sokkal jobban alkalmazkodnak a hazai, egyre szárazabb klímához, mint a kényes fűfélék. Ha belevágnának, a titok a jó alapozásban rejlik, ne sajnálják az időt a talaj előkészítésére, a gyomokat alaposan távolítsák el, a földet pedig lazítsák fel. Ha nagyon kötött, agyagos a talaj, egy kis homokkal javíthatjuk a vízáteresztő képességet. A szakértők azt mondják, hogy négyzetméterenként 6-9 növényt érdemes előtetni, így viszonylag gyorsan összezár majd a zöld szőnyeg, és nem hagy helyet a gaznak. A legjobb részt pedig a végére hagytam, a fenntartásuk tényleg gyerekjáték, csak a nagy nyári kánikulában kérnek egy kis vizet, és bőven elég évente egyszer visszavágni őket, hogy felfrissüljenek. Kevesebb munka, több pihenés és

0: egy gyönyörű strapabírókert, szerintem megéri a váltást, érdemes ennek utána nézni. Itt a Trión pedig folytatjuk zenével.
1: Trió Mozaik, a hétvégi információforrás.

Hamarosan 8 óra itt a Trio FM, most a stafétát átadom egy kicsit Molnár Szabolcsnak, érkezik a Starporté újabb műsora. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, 10 óra után a Starportét követően pedig ismét találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Május 3-a vasárnap, a köszönetnapja a Trio FM-en.
4: 9 és 13 óra között anyák napi kívánság műsorral jelentkezünk, ahol minden dallal az édesanyákat és nagymamákat ünnepeljük.
3: Slágerek, amelyek sok-sok közös emléket idéznek, köszöntések, amelyek mosolyt csalnak, és meglepetések, amelyekre jó lesz visszagondolni.
4: Anyák napi kívánság műsor, május 3-án, vasárnap 9 és 13 óra között. Csak a Trio FM-en.
3: A dalküldők között gazdára talál a Glamour Virág és a Szivárvány Optika egy-egy ajándékutalványa.
4: Trio FM, ahol az anyák napja igazán szívhez szól.
1: Műsorunk partnerei. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Szivárvány Optika. Anyák napjára ajándékutalvány a Szivárvány Optikától. Mérleg Patika. Töltse föl nálunk tavaszi vitamin készletét. Glamour Virág. A legfontosabbaknak anyák napjára vagy ballagásokra mondd el virággal, amit szavakkal nem lehet. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket.
3: Anyák napi kívánság műsor május 3-án vasárnap délőtt 9 órától itt a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Átfogó haderőreform indul Ukrajnában júniusban, már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand, napos kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ukrajnában júniusban indul az átfogó haderőreform, jelentette be Volodymyr Zelenszky. A tervek szerint emelik a katonák fizetését, megerősítik a szerződéses rendszert és fokozatos leszerelést vezetnek be a régóta szolgálóknál. Az ukrán elnök szerint már nyáron nő a katonák pénzügyi támogatása, különösen a frontszolgálat esetén. Itthon a Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a szakemberek mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a szabályokban foglaltak a gyakorlatban is érvényesüljenek. Hozzátette, az új kormány megalakulása után átfogó jelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő szemmelbe rendet, amelyhez várják a szakemberek jelentkezését. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Május végén a határidőt tartva átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. A beruházás része annak az infrastruktúrális projektnek, amely az M1-es autópálya bővítését és korszerűsítését célozza meg. Az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. Magyar vállalat fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remred technológia fejlesztőit kérte fel, hogy irányítsa a Moonred nevű kutatási projektet. A misszió célja egy olyan körülbelül 300 kilós műhold fejlesztése, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Mamut Festékcentrum, a szigetelés szállítója.
7: Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Napközben 19-25 fok lehet, késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Mamut Festékcentrum, a szigetelés szállítója.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
9: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

A műsorvezető kéles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Én valójában szerettem az iskoláimat.
3: Mindig szerettem iskolába járni.
2: Igazi közösség volt. És ami nagyon jó volt, hogy kb. 30 méterre volt a házunktól.
4: Vidéken, ahol laktunk, a mi utcánkban egy csomó velem egy idős gyerek volt, 8-10 is voltunk talán.
5: Csak az utcában?
4: Csak a mi utcánkban. Aha.
6: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
4: Úgyhogy így nagyjából tudod, így együtt gyalog mentünk, már reggel ment a bandázás, közben, hogy a nagyobb utakba becsatlakoztunk, úgy még többen voltunk.
7: Nagyanyám kalapüzlete az iskola mellett volt 100 méterre.
6: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
7: És az ötösökért mindig a nagyanyám adott 2 forintot, amire át lehetett menni a melletteri védességből, arany desszertet venni.
2: Voltak, amikor nagyobb voltam, akkor nagyszínűben csak átugrottuk a kerítésen, és akkor...
5: Hazamentél?
2: Igen, nálunk bandáztunk.
6: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Ez már az űrösebb része volt, de én szerettem így az iskolában járni, és jó, azt gondolom, hogy jó tanáraim voltak. Meg a zene, ja, nagyon jó zenetanárom volt, tehát hogy hathatnám ki?
3: Mindig szerettem iskolába járni, kicsiként is, nagyként is.
5: Egyszerűen tanulni szerettél
3: igen,
5: azért?
3: Igen.
6: D. Nagy Lajos, énekes.
3: Rettenetes tudásvágy éget bennem mindig. Csak egy példát mondok, mondjuk történelmet, azt nem a tankönyvből tanultam, hanem a tankönyvből csak azt néztem, hogy mi a téma. Magát a történelmet azt a révai lexikonból tanultam meg. Ezért tudtam olyan dolgokat történelemből, amiket a tanár sem tudott.
5: Ez a mai napig így van egyébként, hogy tudás szomjad van?
3: Igen.
5: És segítesz is magadon ilyen szempontból? Tehát egyfolytában töltöd igen. is a sok tudást?
3: Igen, könyvekből, internetről, stb.
5: Folyamatosan? Mindig? Igen. Még ma is lehet, hogy igen. fogsz valamit igen. betölteni?
3: Igen.
5: Hát akkor az iskolába járás az tulajdonképpen egy csodálatosság lehetett így neked, meg a tanároknak is veled?
3: Igen. Egy bökkenő volt az iskolában, a zene.
5: Nem ugyanis volt.
3: Nem szerették, hogy zenélek.
5: Kisgyermekként sem?
3: Akkor még inkább, de középiskolában már nem szerették. Ugyanis azt mondták, hogy az éjszaka az magával vonz különböző dolgokat.
5: Egy kicsit igaz.
3: Igen, mert azt mondták, hogy akkor alkoholt fogunk inni, rossz életű nőkkel fogunk megismerkedni, stb. Tehát elmondták a rengeteg negatívumot, és én nem ittam alkoholt, nem ismerkedtem olyan nőkkel, akiket emlegettek. Akiknek zenéltem, azok ugyanolyan voltak, mint én. Tehát semmi rosszat nem láttam benne. Az való igaz, hogy egy ilyen átzenélt éjszaka után másnap egy kicsit örösek voltak a szemeim, mikor mentem iskolába, de ez nem gátolta meg engem abban, hogy abszolút aktív legyek órákon.
5: De még aktív is voltál másnap, akkor lehet, hogy egy idő után a tanárok is látták, hogy tulajdonképpen hadd járjon az éjszakába is.
3: Igen, és aztán volt egy tanár, aki elintézte azt, hogy fegyelmi bizottság elé állítsanak. És a tantestületi fegyelmi bizottság arra, ja, bocsánat, még az is volt, hogy a hátamra a gitáros társam rajzolt egy keresztet a köpenyemre. És ezt is felhozták, hogy én kereszttel járok, stb., ami a szocialista embertípushoz nem lehet egyeztetni, tehát ez kommunizmusban ez így volt, tehát nem szerették a keresztet.
5: Egyébként a szívedhez közel állt, mert tulajdonképpen a nagymama nevelése miatt közel állhatott?
3: Hogyne, hát én jártam templomba természetesen. Tehát én hozzám közel állt, én nagyon szívesen viseltem a keresztet. A lényeg az, hogy a tantestület eltanácsolt az iskolától, és mondta, hogy keresek másikat.
5: El is kellett menni?
3: Igen.
5: El kellett?
3: Na most ez azért volt eléggé nehéz, mert ez nem egy szokványos iskola volt, hanem közgazdasági technikum, pénzügyi tagozat, amiből akkor csak 3 volt az országban. Egy Budapesten, már innen lettem eltanácsolva, egy volt Győrben, meg egy volt Nyíregyházán. És akkor írtunk egy levelet Győrbe, ott mondták, hogy kicsapott diákra nincs szükség, köszönjük szépen. Akkor egy levelet Nyíregyházára, és ott meg azt mondta az igazgató, hogy jöjjön. És akkor természetesen már a Kuttán az én iskolám, volt iskolám, az küldött le egy ilyen jellemzést, hogy ez zenél, meg rock and roll, meg stb. És akkor azt mondta az igazgató, hogy ja, még zenél is, nem baj, legalább zenél nekünk egy kicsit. Tehát egészen másképp látták. És egy nagyon-nagyon jó hangulatú iskolába mentem. Tehát ez harmadik osztály fél évkor volt. Tehát már a második fél évet ott jártam. Nagyon kellemes emlékekkel vagyok arra a másfél évre, amit ott töltöttem.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: A alsós koromban kitűnő tanuló voltam egy darabig, tök, még igazgatói dicsérettel is voltam. Na de aztán, amikor ugye jött a pubertáskor, és egy kicsit így, ahogy már említettem, hogy így megzavarodtak a hormonok, és szerintem ott összekuszálódtak a fejem a szálak. Akkortól kezdve elég drasztikusan elkezdtem ilyen szélsőségesen viselkedni.
3: Ez még általános iskola?
2: Aha, ez az általánosnak a felső tagozata vége fel volt, hogy ott is maradtam, mit tudom én, fizikából 5-ös voltam, de mondjuk kémiából csak 2-es, mert az egyáltalán nem tudott érdekelni.
3: És szemtelenkedtél is mondjuk.
2: Aha, igen.
3: Az direkt kötözködtél,
2: beszóltál. Igen, kis hülye gyerek voltam.
3: Amit lehetett belerondítani az iskolai napokba, tanításba,
2: igen,
3: órákba.
2: És az volt, hogy de mindemellett, meg én sportoltam, illetve rajzversenyre jártam, mert abban spíler voltam, meg fizikából spíler voltam, és versenyekre küldtek, miközben pedig a magatartásom kritikán aluli volt, mármint mondjuk kémia órán, meg azokon a helyeken, ahol nem akartam lenni, mondjuk földrajzon, de közben meg máshol meg hoztam eredményeket, és akkor a sportnak még nagyon nagy szava volt. És emlékszem, hogy volt ilyen, hogy edzőtáborba kellett volna menni. És hát az igazgató, vittem a kikérőt, hogy egy hétig nem tudok menni iskolába, és mondta az igazgató, hogy hát erről szó se lehet, hogy az biztos, hogy én nem. Ez önmagában se, erről biztos, hogy nem, nézzük meg a tanulmányi eredményeimet. Én meg azt mondtam, hogy jó.
3: Jó?
2: Azt mondtam, hogy jó. Este elmentem edzésre, és elmondtam az edzőnek, hogy mit mondott az igazgató. Ő fölhívta a szövetséget, a szövetségből letelefonáltak az igazgatónőnek, másnap pedig így az igazgatónő így kihivatott az órába, és mondta, hogy jó, akkor mégis mehetsz. És én ezt tudtam előre, és nekem ez kellett, hogy ezt így végigjátszam.
3: Szórakozz egy kicsit az igazgatóval.
2: Nem, mert tudtam, hogy jöhet nekem ezzel a hülyeséggel, de akkor ne küldjenek rajzversenyre, meg mit tudom hova, hogyha itt bekeményít akkor, amikor jelentéktelen kémia osztályzatokról kell vitatkozni.
3: Utána egy kicsit megkegyelmeztél az igazgatónőnek, vagy nem kívántad utána?
2: Nem, szegény kapta az évet keményen utána is, de gondolom nem én voltam ez egyetlen a pályafutása során, aki borsot tört az orra alá, de hát akkor én most szeretném megkövetni magam is, elnézést még egyszer. Bocsánat.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 16-án az év fonogramdíjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kapunyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
3: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
2: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n vagy személyesen Jászberény a Piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: A gimnázium az már erősebb volt, mert ott jött az a nagyon zűrös korszak, amikor bekerülök egy punkzenekarba.
3: Már 14 jött.
2: 14, sőt, elkezdem a gimnáziumot, és elmegyek egy válogatásra, ahol fiatal zenészeket kerestek. Ez egy Makkároly film volt, és ki akarták választani a főszereplőt. 2000 gyerekből választották ki, fel kellett lépni, én a Vágtázó halott kémekkel mentem. Akkor írtam VHK-t, 14 évesen írtam egyik első lemezükre egy számot. Tehát még nagyon kicsi voltam, és bekerültem erre a film válogatására, és ott kiszúrt a rendező, és azt mondta, hogy menjünk tovább a válogatókon. És 2000-ből kiválasztottak a főszerepre. És akkor elmentem az utolsó fordulóra, hogy mondták, megkapom a főszerepet. Nem is értettem, hogy hogyan, mert én nagyon gátlásos voltam. De elvittek minket egy ilyen egy hónapos képzésre, és foglalkoztak velünk, és felkészítettek minket, hogy eljutunk a forgatásig. Akkor még több szereplő volt. És eljött a forgatás kezdet, és mondták, hogy ez a szerep, megkaptuk a könyvet. És mondták, hogy akkor most próbáljuk el ezt a jelenetet. Én 14 éves voltam, egy ilyen zsidó kisfiút, akire meghalt az apja a háborúban, és lesz egy fiatal barátnője, akit megcsókol egy ágyba, és egy ilyen beszélgetés után. De én nekem akkor volt egy barátnőm, és nekem olyan elveim voltak, hogy nem hitt el a rendező, és hogy nem fogok megpuszilni más, nem csókolok meg. Még a szájra se, tehát nem igaz ízét kellett. De hogy érted? Hát ő nem a barátnőm, és egy nagyon helyes lány volt, de hát nekem van most egy barátnőm, és én nem.

0: volt egy ilyen botrányos koncertünk, ami, és akkor a aktánk lett a rendőrségen, volt, akit bevittek, és a rendőrség bejött az iskolába. Tehát amikor tanult, én nem voltam a zűrös, csak én ott voltam a színpadon, történtek a dolgok, és ki akartak rúgni. És hát a gimnáziumban
1: csodálkozó, hogy ilyen hajjal.
0: És az volt a csodálatos, és ezért mondom az iskola miatt, nagyon sokat köszöntek a gimnáziumnak.
1: Mert nem rúgtak ki.
0: És azt mondták, ez a fiú, ez nem olyan. És kiálltak mellettem páran. Ő egy jó gyerek. És akkor valahogy meg kellett hálálnom ezt. És természetesen onnantól kezdve, ha rendezvény volt, akkor mindig én zenéltem több nyelven, de megérte.
2: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Május 3-a vasárnap, a köszönet napja a Trio FM-en.
5: 9 és 13 óra között anyák napi kívánság műsorral jelentkezünk, ahol minden dallal az édesanyákat és nagymamákat ünnepeljük.
4: Slágerek, amelyek sok-sok közös emléket idéznek, köszöntések, amelyek mosolyt csalnak, és meglepetések, amelyekre jó lesz visszagondolni.
5: Anyák napi kívánság műsor, május 3-án, vasárnap 9 és 13 óra között. Csak a Trio FM-en.
4: A dalküldők között gazdára talál a Glamour Virág és a Szivárvány Optika egy-egy ajándék utalványa.
5: Trio FM, ahol az anyák napja igazán szívhez szól.
6: Műsorunk partnerei: Téva Tüzép, az építkezők áruháza, partner az építkezésben. Szivárvány Szolárium, egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Tőrin Kft., acélöntőde, általános gépgyártás. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. Nagykátai Gyógyfürdő és egyéb szolgáltató non-profit Kft. Napsütés és vízvarázs, Nagykátán vár a strandolás. Urban Fun Kft. Jászapáti. Ha tyúkot, kakast szeretne.
4: Anyák napi kívánság műsor május 3-án vasárnap délőtt 9 órától itt a Trio FM-en.
2: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Folyamatosan ellenőrzi majd a szennyezőipari gyárakat a megalakuló élő környezetminisztérium, meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Széchi Zoltán helyett Horváth László jelenlegi kormánybiztos lesz a 44 fős Fidesz frakció tagja, jelentette be Gulyás Gergely, a hamarosan megalakuló képviselőcsoport vezetője. A politikus megerősítette, hogy az olimpiai bajnok vízilabdázó személyes okokra hivatkozva nem veszi fel mandátumát. Széchi Zoltán az országos lista 211. helyéről került volna be a törvényhozásba, miután a bejutottak közül többen jelezték, hogy nem vesznek részt a leendő országgyűlés munkájában. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott: a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Már ingyenesen látogatható a Keszthelyi Helikon strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a balatoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni vágyók több szabadidős sportolási lehetőség közül választhatnak. Játszótér, röplabdapálya, valamint pingpong asztal is található a területen. A strand körül a könnyebb megközelíthetőség érdekében egy szakaszon lebontották a régi kerítést. meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Rudolf Péter a teátrum fennállásának 130. évfordulója alkalmából tartott tájékoztatóján elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az elsők között mutatják be ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller Két hétfő emléke című tragikomédiáját. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A Víg 125 című 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat pedig ingyenesen nézhető meg.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Husi üzlete, Bubi Husi, ahol a jó árak és a jó minőség várja.
8: Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Husi üzlete, Bubi Husi, ahol a jó árak és a jó minőség várja.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
2: Rettenetes dolgokat produkáltunk, mert nem akartunk tanulni. Hát mi sétálni akartunk, szívni az Isten levegőjét, csajozni, festeni, nem festeni, hanem csak úgy csinálni, mert a tanárnak tetszett, hogy koszos a pulóverem, és akkor egy ceruza jön ki belőle. Ilyeneket akartunk csinálni, élni akartunk, belemenni, nem az, hogy Arany János memoriter, hát nem lehet memoritert tanulni egyébként. Fölösleges is. Meg lehet tanulni egy verset, ha megszólít. De azt meg lehet tanulni a gyerekeknek is, hogy szólítson meg.
3: Neked végig az iskolába járás, az tulajdonképpen valószínűleg kisgyermekkorban is, meg még itt egy kis kitérő után, de ott is csodálatosság lehetett akkor, meg még azután is valószínűleg, mert hiszen tudás szomjad mindig volt, oda járhattál, mintha könyvtárba járhattál volna, egy olyan ember, aki szeret olvasni, és minden nap könyvtárba járni, hát csodálatos.
4: Igen, nekem az iskola az...
1: D. Nagy Lajos, énekes.
4: Ha visszagondolok, az csodálatos élmény volt.
3: És még ki is kérdezik azt, amit egyébként is nagyon jól tudok, hát boldogan mesélek róla, még meg is hallgatják. Hát
4: igen.
3: Maga a csoda, mintha tulajdonképpen, mintha koncertezni járhattál volna, csak akkor éppen a tudással.
4: Igen, kell. Csak ez prózában volt.
3: Hát és lehet, hogy ott már gyakorolhattad azt is, hogy hogyan kell felállni, kiállni, szerepelni, felkészülten.
4: Ez így van.
5: Egy nagyon jó osztályba jártam, ha lehet dicsérni, ez még akkor Martosfalva gimnázium volt, az óvodai, nagyon erős volt ugye a kémia, biológia, tehát nagyon sokan bejutottak a orvosira.
1: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
5: Az osztályomban több bíró lett, a Goda Kriszta mellett is ültem, tehát a osztálytársam volt a rendező, a Kriszta. Egy nagyon jó társaság volt, szerettük egymást. Az irodalom nagyon erős volt, és talán ott kaptam meg, volt egy, nem volt egy hosszú ideig a gimibe, de jött egy fiatal tanárnő az egyetemről, és például elhatározta, hogy másképp fog tanítani. Nem érdemeltük meg azt a szabadságot, de az, hogy Pilinszkivel meg olyan költőkkel hosszú időn keresztül foglalkoztunk, ez úgy bennem maradt. És például annak köszönhető, hogy később elővettem Pilinszkit is, amikor az irodalmi megzenésítésem, vagy a kortárs, vagy pedig a klasszikus költők fele elindultam, ez már benne volt a gimnáziumban.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Van olyan, amit az iskolában tanultál meg, és a mai napig hasznát veszed?
2: Van.
3: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
2: Hogy kell a menzán kikunyerálni a kanyát?
1: Na tessék, hát az például, na hogy kell, akkor azt mondod, repetát szerezni?
2: Jobban kell lenni a Marika nézve.
1: Jobban kell lenni, oké.
2: Okay. Monyásnékkel, ezekkel is.
1: Kacsintani.
2: Oda kell menni, és azt kell mondani, hogy már megint pont az van, amit én szeretek, és nincs kajajegyem. Na jó, lesz-e.
4: Szerintem ezek az iskolás évek, meg az általános felső középiskola, akkor annyira össze van kuszálódva a fiataloknak a feje, hogy rengeteg hülyeséget csinál. Tényleg még olyan dolgokat is, hogy mi is csináltunk bunkó dolgokat a tanárokkal, pedig alapjáraton nem is vagyunk bunkók.
3: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
4: Egyáltalán. Csak hogy valahogy ugye még tudom én miért, nem tudom én biztos a kis társaságban, hogy ott te licitálgattok ott egymással, hogy ki a menő.
1: Ki mer.
4: Ja, ki a király, igen, és akkor, hát, igen. És akkor ebben valószínűleg jó pozícióban lehetünk egy néhányon.
1: Most egy pillanatra, hogy elképzeltem, hogy hogyan lehetne tényleg tanítóként hatni egy olyan gyermekre, amilyennek elképzellek ott.
4: Tudod, mikor lettem volna csendben? Hogyha inkább így ránézel, és így megkérdezed, hogy ezt most miért kell csinálni? És akkor így elgondolkodok, hogy most Franko, ezt most miért is, ráadásul nem is leordította a fejemet, hanem hogy így kicsit kérve is, de inkább tudod azzal a hangsúlyra, hogy most tényleg, ez most ennél nincsen jobb ötlet? Nálam inkább mindig ez a része az, ami le tud nyugtatni. Mm-hmm. És ez, hogyha érted azt, hogy ebben mire célzok, akkor ez az élet minden területén tök jól tud működni.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Titkos ügynökként mindig pontosnak kell lennem. Halálpontosnak. De ez csak a második ok, amiért a Seikót választom. A legfontosabb, hogy az eleganciája minden pillanatban illeszkedjen a stílusomhoz, és akár ahhoz a pillanathoz is, amikor egyedül csak az órámat viselem. Számomra nem kérdés, hanem maga a válasz. Ha óra, akkor természetesen Bordás Óraszalon. Jászberény, Aponyi tér 7. Halál pontosan.
2: A Jászberényi Victory Gymben május 9-én nyílt nap lesz.
3: Tényleg? És megéri elmenni?
2: Hát persze, be tudsz nézni, kipróbálni mindent, és ha új vagy, egy havi bérlet áráért rögtön 2 hónapot kapsz.
3: Ez jól hangzik, de ha már oda járok,
2: akkor is kapsz ajándékot, választhatsz fehérje turmixot, vagy egy kávét. Vagy ha azt nem kéred, 6 perc szóli jár.
3: Ez tetszik.
2: Lesz kóstoló táplálék kiegészítőkből, ott lesznek a személyi edzők, és az első 25 vendég között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
3: Okay, meggyőztél. Ott a helyem.
2: Május 9-én vár a Jászberényi Victory Gym. Victory Gym, ahol a változás kezdődik.
4: Ez volt a reklám.
5: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Elkezdtem angolul tanulni középiskolában.
2: D. Nagy Lajos, énekes.
1: Saját szorgalomból, mert én németes osztályba jártam, azt gyerekkoromból hoztam, mert nagyanyám beszélt németül, meg több nyelven is, és az úgy ráállt a szám, mert rengeteg szót tudtam. Meg rengeteg lakberendezési tárgyat németül hívtunk, mert nagyapám osztrák volt egyébként ezért. És akkor elkezdtem önszántamból tanulni angolul, és mikor egy alapszintre érkeztem, akkor elmentem idegen könyvekboltjába, és vettem egy olyan könyvet, amit gondoltam, hogy fog tetszeni, és lefordítottam. És volt egy tanárnőm, aki a németet tanította, de ő angol szakos is volt, és megmutattam neki a fordítást. És akkor nézte, egy-két apró hibát talált benne, és mondta, hogy ez nagyon jó. Ezt egy csináljam. Azt mondja, ez nagyon jó módszer.
3: Most valamit tanulsz?
1: Most nem tanulok semmit, de fogok. Ugyanis a nagyon-nagyon hiányos spanyol tudásomat szeretném kibővíteni. Egyszerűen csak azért, mert idegesít, hogy nem tudok spanyolul.
3: És hogy fogsz nekiállni? Tehát mondjuk lehet, hogy még a nyáron megkezded?
1: Nyáron már nem, mert turné közben nem. Most megy a turné, és eléggé hiány vagyunk szabadidőnek, de amikor ősszel vége lesz, akkor valószínű, hogy ugyanaz lesz a módszer, mint az angolnál, hogy veszek egy szótárt, de talán van is otthon talán spanyol-magyar szótár, veszek egy szótárt, ha nem találom meg a szótárt, és veszek egy egyszerű regényt, és elkezdem fordítani. Magát a nyelvnek a szerkezetét, a szórendben, stb. Azt tudom, ugyanis ugyanaz, mint az olasz, és én tanultam olaszul. Tehát bizonyos szinten tudok olaszul. Tehát a spanyol épp ezért nem lesz annyira nehéz. Kiejtésben is nagyon-nagyon közel áll az olaszhoz. Vannak olyan szavak, amik tulajdonképpen szinte átfedések. Tehát igazából, ha egy olasz meg egy spanyol beszélget egymással, és mind a kettő saját nyelvén beszél, helyek közel megértik egymást. Ugyanezt tapasztaltam például annak idején 80-as években Balatonon, kempingben, ahol jöttek az NDK-s németek, és mellettük ott sátorodott a holland. És ezek egymással beszéltek, mindegy a saját nyelvén beszélt, és értik egymást.
3: Néha egy kicsit így van, amikor egy nő és egy férfi beszélget, hogy mindenki a saját nyelvén beszélget, és mégis értik egymást.
1: Vagy nem értik meg egymást.
3: Vagy nem értik meg.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 16-án az év fonogramdíjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kapunyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
3: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
2: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n vagy személyesen Jászberénybe. A piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
4: Felújítasz, építkezel. Vízgáz, fűtés készülékek és szerelvények nagy választékban. Gázkazánok, vegyes tüzelésű kazánok, hőszivattyú, hűtő-fűtő klímák, villany és gázbojlerek, radiátorok raktárkészletről azonnal. Tusor Kft. Pusztamonostoron, a templommal szemben. Minőség, szakértelem, korrekt árak. Tusor Kft. Ahol a megoldás kezdődik.
5: Szuper tavaszi akciók az Ádi büfében. Itt a tavasz, és mi magasabb fokozatra kapcsolunk a jászberényi piac téren. Az Ádi büfében most a matek is másképp számol. Nálunk 2x2 néha 5, sőt 5-ről a 6-ra is juthatsz. Vásárolj 4 darab sima lángost, és az 5. ajándék. Ha pedig a sajtos tejfölöset szereted, minden 5. után a 6. lángost mi álljuk. Legyen szó normál vagy diák méretről, nálunk most tényleg megéri jól lakni.
6: Az akciók a készlet erejéig tartanak. A további részleteket keresd az üzletben.
5: Ádi büfé, Jászberény, piac tér.
6: Mert tudjátok, aki szeret, az etet.
7: Május 3-a vasárnap, a köszönetnapja a Trio FM-en.
8: 9 és 13 óra között anyák napi kívánság műsorral jelentkezünk, ahol minden dallal az édesanyákat és nagymamákat ünnepeljük.
7: Slágerek, amelyek sok-sok közös emléket idéznek, köszöntések, amelyek mosolyt csalnak, és meglepetések, amelyekre jó lesz visszagondolni.
8: Anyák napi kívánság műsor, május 3-án, vasárnap 9 és 13 óra között. Csak a Trio FM-en.
7: A dalküldők között gazdára talál a Glamour Virág és a Szivárvány Optika egy-egy ajándék utalványa.
8: Trio FM, ahol az anyák napja igazán szívhez szól.
9: Műsorunk partnerei. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Szivárvány Optika. Anyák napjára ajándékutalvány a Szivárvány Optikától. Mérleg Patika. Töltse föl nálunk tavaszi vitamin készletét. Glamour Virág. A legfontosabbaknak anyák napjára vagy ballagásokra mondd el virággal, amit szavakkal nem lehet. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket.
7: Anyák napi kívánság műsor május 3-án vasárnap délőtt 9 órától itt a Trio FM-en.
10: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
11: Folyamatosan ellenőrzi majd a szennyezőipari gyárakat a megalakuló élő környezet minisztérium, meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Szécsi Zoltán helyett Horváth László jelenlegi kormánybiztos lesz a 44 fős Fidesz frakció tagja, jelentette be Gulyás Gergely, a hamarosan megalakuló képviselőcsoport vezetője. A politikus megerősítette, hogy az olimpiai bajnok vízilabdázó személyes okokra hivatkozva nem veszi fel mandátumát. Szécsi Zoltán az országos lista 211. helyéről került volna be a törvényhozásba, miután a bejutottak közül többen jelezték, hogy nem vesznek részt a leendő országgyűlés munkájában. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Már ingyenesen látogatható a Keszthelyi Helikon strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a balatoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni vágyók több szabadidős sportolási lehetőség közül választhatnak. Játszótér, röplabdapálya, valamint pingpong asztal is található a területen. A strand körül a könnyebb megközelíthetőség érdekében egy szakaszon lebontották a régi kerítést. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Végszínház igazgatója. Rudolf Péter a teátrum fennállásának 130. évfordulója alkalmából tartott tájékoztatóján elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az elsők között mutatják be ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller Két hétfő emléke című tragikomédiáját. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A Víg 125 című 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat pedig ingyenesen nézhető meg.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
11: Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
10: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

10 óra múlt köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Pálinkás Zsoltot hallják. Remélem, hogy jól telt az elmúlt 2 óra Molnár Szabolccsal és a Star Portréval. Folytatjuk a szombat délütünket a Jássák kedvencével és friss információkkal. You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. Különleges látnivalóval bővült Jászberény, hiszen hétfő óta egy egyedülálló utcai tálatot csodálhatnak meg a városi piaszcsarnoknál. 12 jászsági művész 12 alkotása került fel a csarnok falára, a képek pedig mind a Berényi piac mozgalmas életét idézik. Ezek az alkotások arra emlékeztetnek bennünket, hogy a piac nem csupán a bevásárlás helyszíne, hanem egy aktív közösségi tér is, ahol jó találkozni és beszélgetni egymással. Arra biztatom önöket, hogy a következő vásárlás során szálljanak egy kis időt a képekre is, és tekintsék meg ezt a különleges kiállítást a piaszcsarnoknál.

Ez a Trio FM a Jászság rádiója. Ne feledjék, május 3-án anyák napja, itt a Trio FM-en reggel 9 és délután 1 óra között egy különleges anyáknapi kívánság műsorral készülünk, ahol minden dallal és üzenettel az édesanyákat, illetve a nagymamákat, dédiket ünnepeljük. Szeretnénk, ha ez a délőtt igazán emlékezetes lenne, és ezért már most megnyitjuk a lehetőséget a dalkérésekre. Ha önök is szeretnének egy kedves lágerrel vagy egy pár szíves szóló sorral kedveskedni, ne várjanak vasárnapig, üzeneteiket már most is elküldhetik a 3301-2277-es SMS Viber elérhetőségünkre. Ide várjuk tehát a köszöntéseket, hogy május 3-án vasárnap reggel 9-től együtt tegyük szebbé az ünnepet itt a Trio FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagási ékszervásár a JÁSZ ékszernél. Aranyékszerek 10-15%-os, ezüst ékszerek 20%-os kedvezménnyel kaphatók. Használja ki egyedülálló aranycsere akciónkat. Régi megunt ékszereit emeltárú beszámítással újakra cserélheti. Óriási karikagyűrű kínálatunkat tekintse meg a www.karikagyűrűszalon.hu oldalunkon, vagy válasszon személyesen üzletünkben azonnal elvihető gyűrűinkből. Tört aranyfelvásárlás, ezüstcsere. A JÁSZ ékszer üzletét keresse JÁSZ Berényben, a Palotási János utca 15 szám alatt a buszpálya udvarnál. Már üzletünk előtt is parkolhat. Telefon 57 404 840.
3: Megkezdtük tavaszi és egynyári növények árusítását a Balkon Virágkertészetben. Díszítse, szépítse otthonát, kertjét kínálatunkból. A megszokott választék mellett néhány újdonsággal és kellő odafigyeléssel várjuk meglévő és új vásárlóinkat, viszonteladóinkat. A részletekről érdeklődjön telefonon, Facebookon vagy személyesen a Szelei út 41 szám alatt. Aki a virágot szereti, keresse a Balkon Virágkertészetet.
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Zenei élmények és helyi információk. A Trio Mozaik a legjobb választás.

0: Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Egy örök reggeli dilemmáról hozok most egy érdekességet. Vajon a kávéval vagy a narancslével teszünk jobbat a szervezetünknek a napindításként? A válasz nem is olyan egyszerű, hiszen mindkét italnak megvannak az előnyei. A narancslé igazi vitaminbomba, egyetlen pohárral már a napi C-vitamin szükségletünk harmadát letudhatjuk. Segíti az immunrendszert és még a bőrünknek is jót tesz. Viszont arra érdemes figyelni, hogy rengeteg benne a természetes cukor. Ha diétázunk, vagy éppen figyelnünk kell a vércukorszintünkre, inkább ne így gyomorra, hanem reggeli közben vagy után fogyasszuk. A kávé mellett szól viszont a jól ismert ébresztő hatása, fokozza a koncentrációt és a fizikai teljesítményt is. Emellett tele van antioxidánssal, amik hosszú távon védhetik a szívünket és az érrendszerünket. A fekete kávé nagy előnye a narancslével szemben, hogy cukor nélkül nem emeli meg a vércukorszintet. Itt is fontos azonban a mérték, napi 2-3 csészénél többet nem javasolnak a szakemberek, mert a túl sok koffein remegést vagy alvászavart okozhat. A döntés tehát nálunk van, egy kis plusz vitaminra vágyunk, jöhet a narancslé, de ha a fókusz a lendületen van, akkor maradjunk a kávénál. Kedves egészségükre, itt a Trio pedig szólnak tovább a Jássák kedvencei.
1: A hétvégi pihenés tökéletes kísérője, a Trio Mozaik. Minden hétvégén, itt a Trio FM-en.

0: megrendezett eseményen. Elsőként a helyi választási bizottság elnök helyettese ismertette a választás hivatalos jogerős eredményét. Mint elhangzott, az április 12-i választáson a Tisztelet és Szabadság párt jelöltje 51,27%-át kapta, megelőzve Pócs Jánost, a Fidesz-KDNP politikusát, aki 41,19%-ot ért el. A részvételi arány rekord magas, 76,43%-os volt.
1: Szeretném megköszönni a szavazatszámláló bizottságok választott és megbízott tagjainak, a választási irodák vezetőinek és a hivatalok dolgozóinak jogszerű, szakmailag kifogástalan munkáját, a jelölőszervezetek és a jelöltek korrekt együttműködését. A választási bizottság összesen 30 darab határozatot hozott a választási időszakban. A választási bizottság hatáskörébe tartozó jogorvoslat nem volt, de 13 választási kifogást kellett elbírálnunk. A választókerülethez tartozó 20 településen a szavazókörökben 51.020 fő jelent meg, 2.125 szavazatot adtak le a külképviseleten, illetve átjelentkezéssel. A részvételi arány 76,43% volt. Halmai Ferenc, Tisztelet és Szabadságpárt jelöltje 27.076, Pócs János, a Fidesz-KDNP jelöltje 21.754, Kassab Adonis, a Mi Hazánk Mozgalom jelöltje 3.144, Pintér Ferenc független jelölt 449, Orbán Imre, a Demokratikus Koalíció jelöltje 320 szavazatot kapott, míg Bódi Csaba Bendegúz, Szolidaritás Pártja Magyar Munkáspárt jelöltje 65 szavazatot mondhatott magáénak. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei 2. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője Halmai Ferenc Tibor, a Tisztelet és Szabadság Párt jelöltje lett.
0: Bobák Zoltán, az Országgyűlés egyéni választókerületi választási bizottságának elnök helyettese a mandátum átadó ceremónián Halmai Ferencet arra kérte, hogy vigye el a jászok hangját a Nemzetházába, és szolgálata váljék az egész térség javára.
1: Korábbi hivatása során is az emberek szolgálatára tett esküt. Most a jászság választópolgárainak bizalmából az ország házában a magyar nemzetet szolgálja majd képviselői munkájával. Kívánom, hogy vigye el az itt élők hangját az Országgyűlésbe, és sikerül jön közösen egy élhető, tisztességes és fejlődő országot, és annak részeként egy büszke jászságot felépíteni.
0: A Tiszapárt képviselője a jászsági települések polgármestereinek és a meghívott vendégek jelenlétében vette át megbízó levelét. Halmai Ferenc köszöntő beszédében kiemelte, parlamenti munkája során csak és kizárólag a jászsági emberek lesznek első helyen a térség képviseletében.
2: Azt gondolom, hogy ez a nagy megtiszteltetés, ami engem ért a szavazópolgárok és az önök jóvoltából, ez nyilván nagyon sok felelősséget ró rám. Ez a felelősség, ezt érzem. De mindenek előtt nagyon köszönöm családomnak. Köszönöm szépen azoknak a társaimnak, akik ebbe segítettek. Ott álltak mellettem végig, együtt mentünk végig ezen a 2 éven, ami nem volt egyszerű. Hadd kérjem, hogy tolmácsolják a polgármester hölgyek és urak azok felé, a hivatalnokok felé, akik nagyon sokat segítettek, nagyon sokat tettek ennek a választásnak a lebonyolításáért, azért, hogy ez a választás ez ilyen rendben megtörténjen. És kérem, hogy adják át a köszönetemet nekik. Én azt tudom ígérni, hogy a jászság lesz mindig a szemem előtt, a jászsági állampolgárok, ők lesznek az elsők, és igyekszem a legjobb tudásom szerint őket képviselni az országházában.
0: Halmai Ferenc rádiónak adott interjújában több kihívásokkal teli feladatot is megjelölt, ami elsőbséget élvez képviselői munkájában. Ilyennek nevezte az Electrolux Jászberényi gyár bezárását.
2: Az első az Electrolux, azt gondolom, a jászságnak a gazdaságát egy picit helyre pakolni ezáltal is. A legfontosabb számomra az átláthatóság, ez mindenképpen a legfontosabb, és ezt a pártunk is maga előtt tűzte, és mindenképpen ez nagyon fontos. Hát a másik meg az, amit én már vállaltam, ugye nagyon sokféle, hogy az innováció, az utak, az egész. Ez mind olyan fontos dolog, nem 100 napba fog beleférni valószínűleg, de a 100 nap az tulajdonképpen arra kell, hogy megnézzük, hogy hol tartunk, legyen egy kis értékelés, tudjuk, hogy mi van, milyen erőeszköz áll rendelkezésünkre, hogy ilyen katonásan mondjam, egy kicsit erőeszköz, és utána lehet nekifogni a tervezésnek. A másik történt egy olyan mentális rombolás, nem csak a jászságban, hanem az országban, amit nagyon sokára tudunk majd feloldani, vagy legalábbis a közbeszédet olyan mederbe terelni, hogy az megfelelő legyen. Köszönöm azt a lehetőséget, amit kaptunk, azt a felhatalmazást, és nagyon remélem, hogy ezzel élni tudunk, nem pedig visszaélni.
3: A helyi közélet és kultúra színtere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Drágám, szeretsz?
3: Igen.
2: Kérdezhetek valamit?
3: Igen.
2: Elveszel feleségül?
3: Így, mi?
2: Mert én már meg is néztem a karikagyűrűket a bordás óra és ékszerüzletben, és van egy és több színű, köves vagy kő nélküli tükörfényes, sejemmat, jégvirágos mat, gyémántvéset, belegravírozzák a nevünk, telerakják gyémánttal!
3: Jó, elveszlek! Menjünk be a bordás óra és ékszerüzletbe, és válasszuk ki szerelmünk jelképét.
4: Bordás óra és ékszer Jászberényben, az Apponyi tér 7 szám alatt.
3: Én tuti feketét választok.
4: Felújítasz, építkezel? Vízgáz, fűtés készülékek és szerelvények nagy választékban. Gázkazánok, vegyes tüzelésű kazánok, hőszivattyú, hűtő-fűtő klímák, villany és gázbojlerek, radiátorok raktárkészletről azonnal. Tusor Kft. Pusztamonostoron, a templommal szemben. Minőség, szakértelem, korrekt árak. Tusor Kft. Ahol a megoldás kezdődik.
5: Május 3-a vasárnap, a köszönetnapja a Trio FM-en.
6: 9 és 13 óra között anyák napi kívánság műsorral jelentkezünk, ahol minden dallal az édesanyákat és nagymamákat ünnepeljük.
5: Slágerek, amelyek sok-sok közös emléket idéznek, köszöntések, amelyek mosolyt csalnak, és meglepetések, amelyekre jó lesz visszagondolni.
6: Anyák napi kívánság műsor, május 3-án, vasárnap 9 és 13 óra között. Csak a Trio FM-en.
5: A dalküldők között gazdára talál a Glamour Virág és a Szivárvány Optika egy-egy ajándék utalványa.
6: Trio FM, ahol az anyák napja igazán szívhez szól.
7: Műsorunk partnerei: Téva Tüzép, az építkezők áruháza, partner az építkezésben. Szivárvány Szolárium, egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Tőrin Kft. Acélöntőde, általános gépgyártás. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. Nagykátai Gyógyfürdő és egyéb szolgáltató non-profit Kft. Napsütés és vízvarázs, Nagykátán vár a strandolás. Urban Fun Kft. Jászapáti. Ha tyúkot, kakast szeretne.
5: Anyák napi kívánság műsor május 3-án vasárnap délelőtt 9 órától itt a Trio FM-en.
8: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
9: Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Magyar cég fejleszthet holdkörüli pályára szánt műholdat. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel utánra a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozás sok fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában, jelentette ki a leendő tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyűlésére kapott meghívására reagálva hangsúlyozta, olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait. Lemondotta a Hunren kutatóhálózat nemzetközi tudományos tanácsadó testületének tagságáról Lovász László, közölte a HVG. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőjének utóbbi időben tett kijelentéseivel. A többi közt a kutatóhálózat jövője, illetve a kritikákat megfogalmazó főigazgatókat ért vádak miatt alakult ki nézeteltérés a matematikus és a vezetőség között. Magyar vállalat fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remred technológia fejlesztőit kérte fel, hogy irányítsa a Moonred nevű kutatási projektet. A misszió célja egy olyan körülbelül 300 kilós műhold fejlesztése, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Búzás Műszaki Kereskedés és Szerviz, kertigépek árusítása és szervizelése.
9: Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Búzás Műszaki Kereskedés és Szerviz, kertigépek árusítása és szervizelése.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most!
11: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

11 óra múlt pár perccel köszöntöm Önöket, ez már a szombat délőttünk utolsó órája. Én Pálinka Zsolt vagyok itt a Mozaikban, szólnak tovább a Jássák kedvencei, Geszti Péter folytatja a sort. Mindenki legyen gazdag!

0: A helyi közélet és kultúra színtere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.
1: Ez a Trió FM a Jászság Rádiója. Büszkeséggel töltet el minket a legfrissebb hír, hiszen Jászberény neve most olyan világvárosok mellett szerepel a tudományos élvonalban, mint Róma, Párizs vagy éppen Bécs. A Jász Múzeum ugyanis egyedüli magyar intézményként vett részt Bécsben a digitális régészet egyik legfontosabb nemzetközi konferenciáján. Gulyás András Zoltán múzeumigazgató és Hegyesi Viktor informatikus kutató a mesterséges intelligencia régészeti használatáról tartott előadást. Egy olyan világszínvonalú magyar fejlesztést mutattak be, amely az AI segítségével képes előrejelezni, hol rejtőzhetnek még feltáratlan lelőhelyek a föld alatt. Óriási szakmai elismerés ez, hiszen a berényi szakemberek olyan világhírű intézmények kutatóival szerepeltek egy programban, mint a párizsi Sorbonne vagy a római Sapienza Egyetem. A sikeres kutatáshoz a Jászkakasok közösségi régészeti csoport szolgáltatta az adatokat, a modellt pedig Hegyesi Viktor alkotta meg. Gratulálunk a Jász Múzeum munkatársainak, hogy megmutatták, a Jászságban végzett tudományos munka a nemzetközi élvonalba tartozik.
0: Trió Mozaik, a kultúra és közélet összefoglalója, ami színesíti a hétvégéjét.

0: friss közlekedési információkat térség útjairól. Aszfaltoznak a 32-134-es jelű Jászdózsai bekötő úton, a 0-as és az 1-es kilométer szelvény közötti szakaszon. Itt mindkét irányban útszűkület van érvényben, a munkavégzés várhatóan május 7-ig tart. Közműépítésünket végeznek a 32-05-ös Jászárok szállás Tarnaméra összekötő út 21-es kilométer szelvényénél, Tarnaméra térségében. Mindkét irányban itt is útszűkület nehezíti a haladást. A Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszafűi 32-26-os összekötő úton is dolgoznak, a 2-es kilométer szelvénynél Jászalsó-Szentgyörgy térségében. Itt is mindkét irányban félpályás a korlátozás.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Arany Dollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Május 16-án az év fonogram díjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kapunyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
4: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
3: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n. Vagy személyesen Jászberénybe. A piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
5: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
6: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
7: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A hétvégi pihenés tökéletes kísérője a Trio Mozaik. Minden hétvégén itt a Trio FM-en.

0: A helyi közélet és kultúra színtere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.
1: Ez a Trió FM Berényből május 1-én pénteken megnyitott a kapuit a Hello Berény egy új közösségi tér a Zagyvas sétány mellett a Kőhíd közelében. A beruházók célja egy olyan többgenerációs helyszín létrehozása volt, amely pótolja a városban és a térségben régóta tapasztalható hiányosságokat. A terület nem klasszikus szórakozóhelyként vagy koncerthelyszínként, hanem sokkal inkább egy közösségi kultúrtérként fog üzemelni, ahol a gasztronómia, sportközvetítések és az akusztikus zenei programok is helyet kapnak. A részletekről Lázár Tamás ötletgazda, tulajdonos és Józsa Tamás programmenedzser tájékoztatta rádiónkat.
2: Nem csak Jászberénynek szerintem, hanem az egész ilyen nagyságrendű városoknak az országban minden nagyon nagy hiányosság ezek a közösségi területek, és próbáltuk ezt úgy kitalálni, megcsinálni, hogy tényleg minden korosztály kielégítően legyenek programok meg elfoglaltságok, mint gasztronómia is kielégítsen többfajta igényeket, illetve programilag is, mint láthatjuk a játszóteret, a futballpályát és a programok is úgy lesznek összerakva, hogy az is minden korosztály kielégítsen.
1: A helyszín profilja a programmenedzser szerint leginkább a közösségi kultúrtér fogalmával írható le.
3: Ez nem egy diszkó, ez nem egy színház, ez nem egy koncerthelyszín, hanem inkább picit ilyen közösségi kultúrtér, lehet azt mondani, hogy bejön a család, játszanak, a gyerekek fociznak, esznek egy jó hamburgert, közben meg lehet, hogy megy éppen egy színházi előadás, vagy éppenséggel van egy olyan fellépő, akit hallgatnak.
1: Az üzemeltetők hangsúlyozzák, hogy a lakók nyugalmának megőrzése érdekében hivatalos zajszintméréseket is végeztettek, és a zenei programok is ehhez igazodnak majd.
2: Minden nap itt vagyunk reggel 9 órától, hétköznapok éjfélig, hétvégén 2-ig. Azt már Tomi is hangsúlyozta, hogy nem diszkó leszünk, hanem háttérzene lesz. Sokkal tovább kaptuk meg a várostól a nyitvatartási időt, de mi visszahúztuk ide, hogy ez így talán élhető.
3: Azért mentek a hangok, mértük a környező utcákat, hogy hivatalos a hangmérő céggel jobbra-balra, úgyhogy itt van egy zajrendelet, aminek mi megfelelünk. Erről van egy szakhatósági vélemény, be kell tartanunk egy zajszintet, ami be lesz tartva, mert úgy van beállítva már a színpad maga, hogy túl se lehet tekerni a hangot, szóval 11-ig, most nem tudom pontosan hány decibel, 11 után meg halkabbnak kell lennünk, és ezek mind be lesznek tartva.
1: Bár a nyári szezonról optimalizálták a teret, az üzemeltetők hosszú távon gondolkodnak, és a téli időszakra is terveznek programokat.
2: Készülünk a térre is, tehát télen is nyitva akarunk lenni, ami azt jelenti, hogy adventi vásár, a futballpályából jégpályát csinálunk, egy-egy büfé időszakosan ilyen-olyan módon fog menni.
1: A helyszín egyben a sportkedvelők új találkozási pontja is kíván lenni, hiszen a tavaszi és nyári hónapok nagy sporteseményét is közvetítik majd.
3: Meccsnézőhely is egyébként. Szóval itt most kiemelt ugye VB helyszín lettünk. Magyarországon 3 kiemelt VB helyszín van. Mi vagyunk az egyik. Itt az este 6-os, 9-es meccsek menni fognak folyamatosan. Ugyanúgy menni fognak a BL meccsek is, már az elődöntő jövő héten lehet nézni. Magyar kupa meccseket lehet nézni.
1: A szervezők ígérete szerint a szezont úgy tervezik végigvinni, hogy a helyszínen tartott kulturális és közösségi programok a 450 fős befogadó képesség figyelembevételével ingyenesen lesznek látogathatók a közönség számára.
0: Biztos pont a jól informáltság terén. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.

Ez a Trigo FM Jászberényből részemről most itt a búcsú, viszont holnap találkozunk, hiszen 9 órától érkezem majd az anyák napi kívánság műsorunkkal. SMS Viber számunkat jegyezzék, 30 301 22 77, itt üzenhetnek a műsorban, és 9 és 13 óra között teljesítem majd a dalkéréseket, továbbítom az üzeneteket. Most búcsúzom, holnap reggel 9-kor itt leszek majd.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A Jászberényi Victory Gymben május 9-én nyílt nap lesz.
4: Tényleg? És megéri elmenni?
3: Hát persze! Be tudsz nézni, kipróbálni mindent, és ha új vagy, egy havi bérlet áráért rögtön 2 hónapot kapsz.
4: Ez jól hangzik, de ha már oda járok...
3: Akkor is kapsz ajándékot, választhatsz fehérje turmixot, vagy egy kávét. Vagy ha azt nem kéred, 6 perc szóli jár.
4: Ez tetszik!
3: Lesz kóstoló táplálék kiegészítőkből, ott lesznek a személyi edzők, és az első 25 vendég között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
4: Okay, meggyőztél. Ott a helyem.
3: Május 9-én vár a Jászberényi Victory Gym. Victory Gym, ahol a változás kezdődik.
5: Május 3-a vasárnap, a köszönetnapja a Trio FM-en.
6: 9 és 13 óra között anyák napi kívánság műsorral jelentkezünk, ahol minden dallal az édesanyákat és nagymamákat ünnepeljük.
5: Slágerek, amelyek sok-sok közös emléket idéznek, köszöntések, amelyek mosolyt csalnak, és meglepetések, amelyekre jó lesz visszagondolni.
6: Anyák napi kívánság műsor, május 3-án, vasárnap 9 és 13 óra között. Csak a Trio FM-en.
5: A dalküldők között gazdára talál a Glamour Virág és a Szivárvány Optika egy-egy ajándékutalványa.
6: Trio FM, ahol az anyák napja igazán szívhez szól.
1: Műsorunk partnerei. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Szivárvány Optika. Anyák napjára ajándékutalvány a Szivárvány Optikától. Mérleg Patika. Töltse föl nálunk tavaszi vitamin készletét. Glamour Virág. A legfontosabbaknak anyák napjára vagy ballagásokra mondd el virággal, amit szavakkal nem lehet. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket.
5: Anyák napi kívánság műsor május 3-án vasárnap délőtt 9 órától itt a Trio FM-en.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését, egyre aggasztóbb az aszály Magyarországon, napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A magyar mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felhangzik az országgyűlés alakuló ülésén, ezt a leendő miniszterelnök írta a közösségi oldalán. Magyar Péter ismertette, az alakuló ülés jövő szombaton 10 órakor kezdődik. A Tisza párt elnöke közölte azt is, hogy a miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezt követően a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, melynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után Magyar Péter szól a megjelentek. A bejegyzés szerint az alakuló ülést 10 órától végig kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozás fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Egyre aggasztóbb az aszály Magyarországon. Hetek óta nem esett az eső, a talaj felső rétege már teljesen kiszáradt az ország nagy részén. A helyzet várhatóan gyorsan romlik majd. A következő napokban emelkedik a hőmérséklet és jelentős csapadék sem várható. A MAGOSZ főtitkára az M1-en arról beszélt, ez főként a most vetett kukorica és napraforgó kelésénél okozhat gondot. Csetibor András elmondta, az elmúlt évtizedben volt az 5 legszárazabb és az 5 legmelegebb év is. A legnagyobb problémát a légköri aszály okozza. Magyar vállalat fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a REMRED technológia fejlesztőit kérte fel, hogy irányítsa a MoonRED nevű kutatási projektet. A misszió célja egy olyan körülbelül 300 kilós műhold fejlesztése, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hommax bútorjászberény. Nálunk mindenki otthonra talál.
9: Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő. A következő napokban is folytatódik a kellemes, száraz, koranyári idő, többfelé 25 fok feletti hőmérséklettel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hommax bútorjászberény. Nálunk mindenki otthonra talál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most!
11: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felújítasz, építkezel. Vízgáz, fűtéskészülékek és szerelvények nagy választékban. Gázkazánok, vegyes tüzelésű kazánok, hőszivattyú, hűtő-fűtő klímák, villany- és gázbojlerek, radiátorok raktárkészletről azonnal. Tusor Kft. Pusztamonostoron, a templommal szemben. Minőség, szakértelem, korrekt árak. Tusor Kft. Ahol a megoldás kezdődik.
2: Ez volt a reklám.
3: A Jászság kedvencei éjjel-nappal.
2: Trio FM. Melletted szól. 24/7.

A trió délután, a hétvégék kikapcsolódási forrása.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 3-a vasárnap, a köszönetnapja a Trio FM-en.
3: 9 és 13 óra között anyák napi kívánság műsorral jelentkezünk, ahol minden dallal az édesanyákat és nagymamákat ünnepeljük.
2: Slágerek, amelyek sok-sok közös emléket idéznek, köszöntések, amelyek mosolyt csalnak, és meglepetések, amelyekre jó lesz visszagondolni.
3: Anyák napi kívánság műsor, május 3-án, vasárnap 9 és 13 óra között. Csak a Trio FM-en.
2: A dalküldők között gazdára talál a Glamour Virág és a Szivárvány Optika egy-egy ajándékutalványa.
3: Trio FM, ahol az anyák napja igazán szívhez szól.
4: Műsorunk partnerei: Téva Tüzép, az építkezők áruháza, partner az építkezésben, Szivárvány Szolárium, egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik, Elektromon Töring Kft., acélöntőde, általános gépgyártás, Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász, Nagykátai Gyógyfürdő és egyéb szolgáltató non-profit Kft., Napsütés és vízvarázs, Nagykátán vár a strandolás, Urban Fun Kft. Jászapáti, ha tyúkot, kakast szeretne.
2: Anyák napi kívánság műsor május 3-án vasárnap délőtt 9 órától itt a Trio FM-en.
1: Hirdessen a Jászság Rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon, így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A magyar mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felhangzik az országgyűlés alakuló ülésén, ezt a leendő miniszterelnök írta a közösségi oldalán. Magyar Péter ismertette, az alakuló ülés jövő szombaton 10 órakor kezdődik. A Tisza párt elnöke közölte azt is, hogy a miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezt követően a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, melynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. A bejegyzés szerint az alakuló ülést 10 órától végig kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai, kis és középvállalkozás sok fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. A fóliasátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben, mondta a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnyetermesztéssel. Sűrítik a hajójáratokat Fonyód és Badacsony között a hosszú hétvégén. A menetrend szerinti hajók ma és holnap óránként indulnak, közölte a Balatoni Hajózási ZRT. Emellett sétahajókkal is várják az utasokat, a Szántódi Komp pedig már este 9 óráig szállítja a járműveket. A jegyeket online is meg lehet váltani. Sűrített menetrend szerint közlekednek a hosszú hétvégén az Eger-Erdő ZRT által üzemeltetett kisvasutak Felső-Tárkányban, Szilvásváradon és a Mátrában. Az elmúlt években mindhárom vonalon voltak fejlesztések, korszerűsítették a pályát, felújították a kocsikat és megújult a mozdonyvontatás is.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picúr Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
7: Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picúr Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól. Say yo!

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
2: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
1: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
2: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
3: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetés hangzott el.
6: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. A szilvásváradi lovas programok és lenyűgöző kiránduló útvonalak idén is kihagyhatatlanok. Irány a lacontessa.hu.
8: Szevasztok, itt a Dr. Béres
9: és a Verét Tomi.
8: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
9: Az ugye nem bántad meg. Keressétek bármelyik digitális zenei felület.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szivárog? Ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Sík tömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
2: Ez volt a reklám.
3: Trio FM mellette szól.

jó helyre kapcsolt. Ez a Trió délután, ahol a legjobb dalok és friss hírek várják minden hétvégén 12 órától a Trió FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Május 3-a vasárnap, a köszönetnapja a Trio FM-en.
5: 9 és 13 óra között anyák napi kívánság műsorral jelentkezünk, ahol minden dallal az édesanyákat és nagymamákat ünnepeljük.
4: Slágerek, amelyek sok-sok közös emléket idéznek, köszöntések, amelyek mosolyt csalnak, és meglepetések, amelyekre jó lesz visszagondolni.
5: Anyák napi kívánság műsor, május 3-án, vasárnap 9 és 13 óra között. Csak a Trio FM-en.
4: A dalküldők között gazdára talál a Glamour Virág és a Szivárvány Optika egy-egy ajándékutalványa.
5: Trio FM, ahol az anyák napja igazán szívhez szól.
6: Műsorunk partnerei. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Szivárvány Optika. Anyák napjára ajándékutalvány a Szivárvány Optikától. Mérleg Patika. Töltse föl nálunk tavaszi vitamin készletét. Glamour Virág. A legfontosabbaknak anyák napjára vagy ballagásokra mondd el virággal, amit szavakkal nem lehet. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket.
4: Anyák napi kívánság műsor május 3-án vasárnap délőtt 9 órától itt a Trio FM-en.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. A szokásosnál hetekkel korábban kezdődik a dinnye szezon. Napos, koranyárias idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Radnai Márka, Tisza párt alelnöke az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea, Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet az idei magyar-görög dinnye szezon. A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók a boltokban, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Kötő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Agrodiscont. Földtől a kiskertekig együtt növekedünk.
9: Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Agrodiscont. Földtől a kiskertekig együtt növekedünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Töltse meg a délutánját jó zenékkel és friss hírekkel a Trio FM-mel. Ez a Trio délután. Minden hétvégén dél és este 6 között.

0: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Május 16-án az év fonogramdíjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kapunyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
2: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
1: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n vagy személyesen Jászberény a Piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
3: Ez volt a reklám.
4: 97.7 Trio FM. Mellette szól.
5: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 3-a vasárnap, a köszönetnapja a Trio FM-en.
3: 9 és 13 óra között anyák napi kívánság műsorral jelentkezünk, ahol minden dallal az édesanyákat és nagymamákat ünnepeljük.
2: Slágerek, amelyek sok-sok közös emléket idéznek, köszöntések, amelyek mosolyt csalnak, és meglepetések, amelyekre jó lesz visszagondolni.
3: Anyák napi kívánság műsor, május 3-án, vasárnap 9 és 13 óra között. Csak a Trio FM-en.
2: A dalküldők között gazdára talál a Glamour Virág és a Szivárvány Optika egy-egy ajándékutalványa.
3: Trio FM, ahol az anyák napja igazán szívhez szól.
4: Műsorunk partnerei: Téva Tüzép, az építkezők áruháza, partner az építkezésben. Szivárvány Szolárium, egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Tőrin Kft. Acélöntőde, általános gépgyártás. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. Nagykátai Gyógyfürdő és egyéb szolgáltató non-profit Kft. Napsütés és vízvarázs, Nagykátán vár a strandolás. Urban Fun Kft. Jászapáti. Ha tyúkot, kakast szeretne.
2: Anyák napi kívánság műsor május 3-án vasárnap délőtt 9 órától itt a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. A szokásosnál hetekkel korábban kezdődik a dinnye szezon. Napos, koranyárias idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Radnai Márka, Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea, Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet az idei magyar-görög dinnye szezon. A fóliasátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók a boltokban, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Kötő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Puszta Monostori Tusor víz-gáz-fűtés szaküzlet.
7: Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Puszta Monostori Tusor víz-gáz-fűtés szaküzlet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most.
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A Jászberényi Victory Gymben május 9-én nyílt nap lesz.
3: Tényleg? És megéri elmenni?
2: Hát persze, be tudsz nézni, kipróbálni mindent, és ha új vagy, egy havi bérlet áráért rögtön 2 hónapot kapsz.
3: Ez jól hangzik, de ha már oda járok,
2: akkor is kapsz ajándékot, választhatsz fehérje turmixot, vagy egy kávét, vagy ha azt nem kéred, 6 perc szóli jár.
3: Ez tetszik.
2: Lesz kóstoló táplálék kiegészítőkből, ott lesznek a személyi edzők, és az első 25 vendég között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
3: Okay, meggyőztél. Ott a helyem.
2: Május 9-én vár a Jászberényi Victory Gym. Victory Gym, ahol a változás kezdődik.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Trio FM.
6: Mellette.
5: Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Május 3-a vasárnap, a köszönet napja a Trio FM-en.
4: 9 és 13 óra között anyák napi kívánság műsorral jelentkezünk, ahol minden dallal az édesanyákat és nagymamákat ünnepeljük.
3: Slágerek, amelyek sok-sok közös emléket idéznek, köszöntések, amelyek mosolyt csalnak, és meglepetések, amelyekre jó lesz visszagondolni.
4: Anyák napi kívánság műsor, május 3-án, vasárnap 9 és 13 óra között. Csak a Trio FM-en.
3: A dalküldők között gazdára talál a Glamour Virág és a Szivárvány Optika egy-egy ajándékutalványa.
4: Trio FM, ahol az anyák napja igazán szívhez szól.
5: Műsorunk partnerei. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Szivárvány Optika. Anyák napjára ajándékutalvány a Szivárvány Optikától. Mérleg Patika. Töltse föl nálunk tavaszi vitamin készletét. Glamour Virág. A legfontosabbaknak anyák napjára vagy ballagásokra mondd el virággal, amit szavakkal nem lehet. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély. Minőség minden falatban. Csomor családi méhészet. Minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket.
3: Anyák napi kívánság műsor május 3-án vasárnap délőtt 9 órától itt a Trio FM-en.
6: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áruszállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
2: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Több mint 100 éve nem volt ilyen száraz az április, mint az idei. Napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Hozzátette, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú fejlesztések maradtak el. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Áprilisban a megszokott csapadék mennyiségnek csak az 1/10 esett Magyarországon, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Adataik szerint az év 4. hónapjában átlagosan 40 mm eső esik, de idén országosan általában csak 4 mm-t mértek. 10 mm-nél több csapadék csak a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén hullott, míg több településen egyáltalán nem volt mérhető eső. Hozzátették, hogy az idei volt az egyik legszárazabb április 1901 óta.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Vet-Emedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
8: Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Vet-Emedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
10: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: And we will and have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Don't remember boxes as a Mr. Rowe.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Volt a reklám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Több mint 100 éve nem volt ilyen száraz az április, mint az idei. Napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Hozzátette, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú fejlesztések maradtak el. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Áprilisban a megszokott csapadék mennyiségnek csak az 1/10 esett Magyarországon, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Adataik szerint az év 4. hónapjában átlagosan 40 mm eső esik, de idén országosan általában csak 4 mm-t mértek. 10 mm-nél több csapadék csak a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén hullott, míg több településen egyáltalán nem volt mérhető eső. Hozzátették, hogy az idei volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Mesterséges intelligencia által írt színdarabot mutatnak be Franciaországban. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Hozzátette, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú fejlesztések maradtak el. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be kedden és szerdán a Versailles kastély királyi operaházában. A Csillag Jósa vagy a Hamis jövendőlések című mű Molière stílusában íródott, megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak. Alkotás közben legalább 20 000 párbeszéd zajlott le az algoritmusok és az alkotócsoport között, majd a jelmezeket szintén a roboteszköz segítségével tervezték meg. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
8: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Különleges programokkal várja a látogatókat a győri állatkert. Napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Színes programokkal várja a látogatókat a hosszú hétvégén a győri állatkert. Az állatbemutatók mellett különleges látványetetésekkel, elefánttréninggel, állatsimogatóval, valamint pingvinsétával is készülnek. Az állatkert sétahajóval is megközelíthető a győri belvárosból. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be kedden és szerdán a Versailles-i kastély királyi operaházában. A Csillag Jósa vagy a Hamis Jövendőlések című mű Molière stílusában íródott, megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak. Alkotás közben legalább 20 000 párbeszéd zajlott le az algoritmusok és az alkotócsoport között, majd a jelmezeket szintén a roboteszköz segítségével tervezték meg. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Szándékosan mérgezhették meg a BB ételeket Ausztriában. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIV bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Az érintett sárgarépás, burgonyás bébi ételt levették az áruházak polcairól Ausztriában. Színes programokkal várja a látogatókat a hosszú hétvégén a győri állatkert. Az állatbemutatók mellett különleges látványetetésekkel, elefánttréninggel, állatsimogatóval, valamint pingvinsétával is készülnek. Az állatkert sétahajóval is megközelíthető a győri belvárosból. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Hétvégi Zeneturmix. Merüljön el a zene varázsában a Hétvégi Zeneturmix-szal. Minden szombat és vasárnap 18 órától.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Mesterséges intelligencia által írt színdarabot mutatnak be Franciaországban. Napos kora nyári idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Hozzátette, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú fejlesztések maradtak el. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be kedden és szerdán a Versailles-i kastély királyi operaházában. A Csillag Jósa vagy a Hamis Jövendőlések című mű Molière stílusában íródott, megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak. Alkotás közben legalább 20 000 párbeszéd zajlott le az algoritmusok és az alkotócsoport között, majd a jelmezeket szintén a roboteszköz segítségével tervezték meg. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Rádió FM.
1: Melletted
0: szól.
2: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Különleges programokkal várja a látogatókat a győri állatkert. Napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Színes programokkal várja a látogatókat a hosszú hétvégén a győri állatkert. Az állatbemutatók mellett különleges látványetetésekkel, elefánttréninggel, állatsimogatóval, valamint pingvin sétával is készülnek. Az állatkert sétahajóval is megközelíthető a győri belvárosból. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be kedden és szerdán a Versailles-i kastély királyi operaházában. A Csillag Jósa vagy a Hamis Jövendőlések című mű Molière stílusában íródott, megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak. Alkotás közben legalább 20 000 párbeszéd zajlott le az algoritmusok és az alkotócsoport között, majd a jelmezeket szintén a roboteszköz segítségével tervezték meg. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Szándékosan mérgezhették meg a bébi ételeket Ausztriában. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIV bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Az érintett sárgarépás, burgonyás bébi ételt levették az áruházak polcairól Ausztriában. Színes programokkal várja a látogatókat a hosszú hétvégén a győri állatkert. Az állatbemutatók mellett különleges látványetetésekkel, elefánttréninggel, állatsimogatóval, valamint pingvin sétával is készülnek. Az állatkert sétahajóval is megközelíthető a győri belvárosból. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól!

0: az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3, 2, 1!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Mesterséges intelligencia által írt színdarabot mutatnak be Franciaországban. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Hozzátette, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú fejlesztések maradtak el. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatára

0: kormányzatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be kedden és szerdán a Versailles kastély királyi operaházában. A Csillag Jósa vagy a Hamis Jövendőlések című mű Molière stílusában íródott, megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak. Alkotás közben legalább 20 000 párbeszéd zajlott le az algoritmusok és az alkotócsoport között, majd a jelmezeket szintén a roboteszköz segítségével tervezték meg.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Szándékosan mérgezhették meg a BB ételeket Ausztriában. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIV BB ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett BB ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Az érintett sárgarépás, burgonyás BB ételt levették az áruházak polcairól Ausztriában. Színes programokkal várja a látogatókat a hosszú hétvégén a Győri Állatkert. Az állatbemutatók mellett különleges látványetetésekkel, elefánttréninggel, állatsimogatóval, valamint pingvén sétával is készülnek. Az állatkert sétahajóval is megközelíthető a győri belvárosból. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 20

0: 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi Zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

magamba záródom lassan, ahogy a félelmek súgnak.

0: punem csordul a peremén. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én. Jó lesz majd egy gombóc közepén.
1: Mellette szól. Trio FM. Trio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Különleges programokkal várja a látogatókat a győri állatkert. Napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Színes programokkal várja a látogatókat a hosszú hétvégén a győri állatkert. Az állatbemutatók mellett különleges látványetetésekkel, elefánttréninggel, állatsimogatóval, valamint pingvinsétával is készülnek. Az állatkert sétahajóval is megközelíthető a győri belvárosból. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be kedden és szerdán a Versailles-i kastély királyi operaházában. A Csillag Jósa vagy a Hamis Jövendőlések című mű Molière stílusában íródott, megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak. Alkotás közben legalább 20 000 párbeszéd zajlott le az algoritmusok és az alkotócsoport között, majd a jelmezeket szintén a roboteszköz segítségével tervezték.